ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Super DJ Rádió, zenében a legjobb. You don't have to do it.

0: vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Igen, tényleg?
0: Nem! Ott vagyunk már?
2: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
2: Nem!
1: Ott vagyunk már?
2: Igen!
0: Ó, na végre!
3: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk. Super DJ Rádió.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

és a weblapon, hogy értesüljetek a műsoridőpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Hungarian Web Radio Station. Superb DJ Radio.

köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és te feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.
1: Super DJ Rádió.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756. Super DJ Rádió, zenében a legjobb.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenéd.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ
1: Radio. Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, we're Clean Bandit.
1: Ez a Super DJ Rádió.
3: I'm David Guetta.
1: Ez a Super DJ Rádió.
4: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
1: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.
4: Music station.
1: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tenger alatt járóban.

Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neve.

0: Egy zene nekem, és egy rádió nekünk.
1: Ez
0: a Super DJ Rádió.
2: In a world of consciousness, where dreams do exist.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. Super DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: mama.
1: Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

ilyenben csak csapatás, és tömegveretés, csak megnyomod a gombot, és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Bulgarian web radio station.
1: Super DJ Radio.
2: Ott vagyunk már?
3: Nem!
2: Ott vagyunk már?
3: Igen, tényleg?
2: Nem! Ott vagyunk már?
4: Nem!
2: Ott vagyunk már?
3: Nem! Itt vagyunk!
2: Ott vagyunk már?
4: Nem!
3: Ott vagyunk már?
4: Igen!
2: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Was just the beginning.

Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a szuper.

0: egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez a...

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Cool reggelt!
1: Verjük fel az alvókat!
2: Mi emlékeket ébresztünk?
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
4: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lápsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

Radio Hungarian Web Radio Station. Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen.
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Szuper DJ Rádió.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Super DJ Rádió.

Rapper DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Hát hölgyek és urak, sziasztok! Nagyon szép estét kívánok a mindenkinek! A mikrofonnál Zsolti, és hát a lejátszókban meglepetésszerűen nem azok a bad 90-es évek, hanem inkább ezek a lájtosabb zenék. Ehhez kívánok én mindenkinek nagyon-nagyon kellemes estét, jó szórakozást velünk a Super DJ Rádióval, és hát azt mondom nektek, hogy maradjatok velünk, tartsatok velünk, mert megéri, a mai este nagyon kellemes lesz. Semmilyen féle őrületes muzsikát nem fogok játszani, ugye, hogy ígértem nektek vasárnap, hogy nem lesz egy Dream Dance, és nem lesz trance muzsika sem, meg még Eurodisco sem lesz, de a zenei hozatal nagyon-nagyon igényes, kellemes, és az az igazság, hogy a Whitefülűeknek is hoztam muzsikát, tehát egy kicsit változatos lesz a zenei összeállítás. És ugye Yellow is fog nekünk zenélni, azért mondom, mert Yellowhoz fel kell nőni zeneileg, és hát én tudom, hogy a Super DJ Rádió hallgatói igen-igen fel vannak nőve a jó muzsikához, aminek én nagyon örülök, és üdvözlöm is a hallgatókat. Gyerekek, először mondjuk, hogy olyan zenék lesznek, amik slágerzenék, tehát egy nagy slágerek, világslágerek fognak szólni. Aztán majd csinálok egy olyat, hogy lelassítom a zenei hozatalt. Az egy fél óra, amiben én majd nem fogok belebeszélni, lassú zenék fognak szólni, de lassú zenékből is úgy válogattam, hogy inkább az értékesebb zenéket fogom mutatni, amik ugye zeneileg nagyon-nagyon rendben vannak, az együttes is, és az ének is olyan, hogy hát felülmúlhatatlan. Csak példaképpen mondom, hogy a Bonnie Tyler is fog nekünk ebben a fél órában zenélni, a Wham együttes is fog nekünk zenélni ebben a fél órában, és Celine Dion is fog nekünk énekelni hatalmasat, nagyon-nagyon nagyot. Aztán majd ugye ez a fél óra eltelik, és utána visszajövök a kellemesebb zenékhez, de már a lassú zenék félre lesznek téve. És hát gyerekek, ugye tudjátok, hogy van nekünk Viberünk, és azt mondom, hogy gyertek a Viberünkre. És hogyha úgy adódna, hogy ebből a zenei stílusból lenne valami jó ötletetek, például egy kedvenc muzsikátok, de mondjuk maradjunk meg ennél a stílusnál, amit hallgatunk, ugye? Akkor írjátok meg nekem, és én nagyon szívesen le fogom játszani. Már is mondom a Viber számunkat, 36 70-es 45 95 99 és 5-ös a vége. Nos hát, gyerekek, jó szórakozás mindenkinek, és már is folytatom a műsort az OMD együttessel, és hát természetes, hogy a legeslegnagyobb slágerét fogjuk hallgatni.

És a gyerekek menet közben már is házi barátunk azt írja, hogy szép estét a hallgatóknak. Szia Zsolti, felkeltetted a figyelmem a zenei mondókád áradatával. Hallgatás, fülelés, hát figyelj, azt mondom neked, hogy érdemes velünk maradni, mert tényleg olyan zenék jönnek, amik nem arról szólnak, hogy na most egy nagy buli van, hanem inkább arról, hogy úristen, de sokat hallgattuk ezt a zenét annak idején a 90-es években. Na meg, hogy kellemes is legyen, ugye a lassú zenék olyanok lesznek, hogy én végighallgattam tegnap, hogy imádtam azt a fél órát, és most is nagyon szívesen fogom végighallgatni a lassú zenéket is, meg ugye az egész zenei hozatalt. Aztán Isa István barátunk, ő azt írja, hogy csodás estét kívánok neked, kedves Zsolti, Erdélyből, Erdő-Szentgyörgyből, az Isa család jelen, már vártunk téged, örülünk, hogy újra itt vagy, jöhetnek a jó kis fincsi muzsikák, jönni is fognak, és hát István, az az igazság, hogy én is örülök, hogy itt vagy te is, itt van házi barátunk is, és ugye mindenki más is itt van velünk. Jó szórakozást kívánok nektek!

emlékeztek még az együttesre, Self-Tell, és ugye a Tainted Love. Na most én nem azt a zenét fogom játszani tőlük, hanem egy meglepi zenét.

következőben mindenki nagy kedvenc együttese következik. A zene címe Fade to Grey, és hát ugye ez mit is jelent, hogy elszürkül, attól függetlenül, hogy ez a zene címe, hát nem elszürkülés következik, hanem inkább felvilágosodás vagy ragyogás a zenében.

Én elmondom nektek, hogy mi ennek a zenének a címe. Hát Dance Fatker, és ugye ami annyit jelent magyarul, hogy táncoló hülye, de mégis a zene hatalmas, és ugye ez itt már a funky zenei stílus.

aki itt van ugye velünk, de jó, hogy itt vagy, kell az energia a jó kis zenéiddel. A jó kis zenéiden keresztül így estére még mindig melózom, hát heggesztő barátom, azt mondom neked, hogy azért már ilyenkor érdemes letenni a heggesztőt, na meg a flexet, meg a munkát, magát a munkát is már érdemes letenni, hiszen 20 óra 29 van, de hát ugye ez egy olyan szakma a tiéd, ami nem igen ér véget soha, vagy nagyon hamar véget ér, vagy ha belefogsz, akkor tudom, hogy ennek mennie kell, nem érhet véget. Hát jó zenehallgatást kívánok neked, és örülök, hogy velünk vagy. Aztán Encsike is itt van, ő azt írja, hogy hello, hello, szia, kedves Zsolti, sziasztok, szuperek, Encsike is becsusszant végre, gyönyörű, szép, fincsi zenékkel teli estét kívánok mindenkinek, neked pedig szuper jó adást, puszcsika, Encsike, hagy szóljon, hangerő maximumon. Hát ti még nem tudjátok, hogy most ez nem az a zenei összeállítás, ahol a hangerőnek ordítania kell. Ez inkább ilyen pihentető és kellemesebb zenei összeállítás, de hát már is ugye itt van a Wonderful Life és a Black együttes. Van, de az az igazság, gyerekek, hogy hamarosan én hallgatni fogok még egy ilyen fél óra, és utána befogom a számot, akkor pedig csak is lassú zenék fognak szólni, és hát ugye, ahogy mondtam nektek, én már végig hallgattam tegnap azt a fél órát, nagyon élveztem, és remélem, hogy ti is így fogtok járni.

És a gyerekek, menet közben Mazsi is megérkezett hozzánk, aki azt írja, hogy szép estét és szuper adást kívánok neked, Zsolti. Hát Mazsi, köszönöm szépen. És én meg neked kívánok nagyon jó zenehallgatást, és elmondom neked, hogy ezek a zenék, amik ma fognak szólni, azt fogod hinni, hogy direkt neked szólnak. Tehát nagyon jó zenék jönnek, és én tudom, hogy te milyen zenéket szeretsz, hát azt fogod hinni, hogy neked játszom a muzsikát közben. Üdvözlöm Mónikát is, aki Tápia Györgyéről csatlakozott hozzánk. Hát szia Móni, nagyon-nagyon jó zenehallgatást és jó pihenést kívánok neked, és örülök, hogy velünk tartasz a Super DJ Rádióval.

aki énekelt nekünk, Stephanie Mills, és ő azt énekelte, hogy a dal az gyógyszer. Közben Gyula barátom is jelezte, hogy itt van velünk. Hát szia Gyula, nagyon jó zenehallgatást kívánok neked, és hát mondom neked is, mert tudom, hogy szereted te is a lassú zenéket, hogy ma az a fél óra zenei összeállítás, amiben meg sem szólalok, az a lassú zenékből fog állni, és hát a legesen legjobbak fognak szólni, azért nagyjából meglepő muzsikák, tehát direkt nem mondom, hogy mik szólnak, úgy már az egészet nem mondtam el, ugye? Nos, hát a következőkben Americanos, és hát ki fog nekünk zenélni, gyerekek? Megint egy világslágert fogunk hallgatni. Hallie Johnson zenél nekünk.

közben Mazsi azt írta, hogy de jó ez a zene is, hát igen, nagyon jó, amire én azt válaszoltam, hogy ez egy ilyen kedves, nagyon kedves a zene. Na de a következőkben, hogy illő legyen a zene folytatásnak Karma Kameleon, és hát a kultúrkörben.

gyerekek, még egy zeneszám, aztán már is indítom a fél óra zenei őrületet, ami nem egy nagy buliról fog szólni, hanem inkább érzelmekről, pihenésről, na meg arról, hogy egy zene mennyire tud kellemes lenni. Nos, előtte még jön George Moroder, és utána én hallgatni fogok, és lehet, hogy úgy leszek, hogy csukott szemmel fogom végig hallgatni a muzsikákat, amiket én csak is nektek hoztam a Super DJ Rádió hallgatóinak, mert egyébként egy buliban ezek a zenék nem olyanok, úgyhogy nektek fognak szólni a zenék, és már is itt van George Moroder.

a lassú zenei összeállítás, én szerintem nagyon-nagyon kellemes, és hát jó érzés ilyen zenéket is hallgatni. Örülök, hogy sokan jeleztétek vissza, hogy igen, jók ezek a lassú zenék. Nos, hát már nem ennyire lassú zenével, de nagyon kellemes muzsikával folytatom a műsort. Az Alphaville együttes Jeruzsálem című dalát fogom nektek mutatni.

Nos hát gyerekek, így a műsor végén, vagyis az adás végén úgy döntöttem, hogy azért hozok olyan zenét is, amit már tőlem elvártok, ugye, mert én tudom, hogy mi az, amit elvártok tőlem. Supernatur és az együttes pedig a Káron együttes. Hát gyerekek, ez már a 80-as évek, és hát szinti pop, mondhatnám így, és azért annak idején ez a zene azok körében, akik szerették az igényelt zenét, hát nagyon-nagyon elterjedt muzsika volt.

Hölgyek és urak, köszönöm, hogy velem tartottatok és meghallgattátok a zenei összeállítást, ami ugye nem volt Dream Dance-es, nem volt trance-es, inkább kellemes zenékkel jöttem hozzátok, és sok lassú zenével. Aztán ne felejtjétek, hogy vasárnap megint jövök hozzátok 18 órától 20 óráig, és áthozom az energikus 80-as éveket, vagyis a high energy zenei stílust, ahol majd lehet zenét is kérni, és hát ugye megint a csemege muzsikákra fogok majd hangolódni. Hát köszönöm ugye, hogy velem tartottatok, viszont akik még maradnak, azoknak további jó szórakozást kívánok, akik dolgoznak, azoknak azt kívánom, hogy gyorsan teljen el az éjszaka, ahogy szoktam mondani, és hát minél előbb menjetek haza pihenni. Hát sziasztok, jó itt nektek!

0: Csak neked zenélünk.
1: I celebrate the world.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a szünet.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Your ideas are strong.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

Listen! Do it with me!